az okoskodó és mesterkélt mítoszokat, hogy Mózes csak legendás személyiség volt, akire a papság és a nép ráaggatta saját fontos szociális, erkölcsi és vallásos rendelkezéseit. Hisszük, hogy a legtöbb tudományos nézet, a legmodernebb és legracionalistább fölfogás a legteljesebb megelégedéshez jut, ha a Biblia történetét szó szerint veszi, és a legnagyobb emberi lénnyel azonosítja a legdöntőbb ugrást előre, amit valaha megfigyelhettek az emberi történelemben. Nem rendítenek meg minket száraz filiszter és dr. szőrszál hasogató professzor kötetei. Bizonyosak lehetünk abban, hogy ezek mind megtörténtek éppen úgy, ahogy leírja a Szentírás. Eddig az idézet. Jónás proféta volt, de kiskönyve nem profécia, benne semmi jövendőlésről nincs szó. Ehelyett az Jónás életének egy nagyobb eseményéről szóló személyes beszámoló, és benne Jónás, mint elbeszélő írja le tapasztalatát. Ez az elbeszélés két nagy üzenetet tartalmaz. Itt Izrael népének miniatűr képét látjuk a nagy nyomorúság időszakában. Ez a kép bemutatja, hogy Isten miként őrzi meg népét, a 144 ezeret, akiket a Jelenések könyve szerint megpecsétel.

Itt egy csodálatos tanítást találunk Jézus Krisztus feltámadásával kapcsolatban. Ez a könyv valójában a feltámadás megjövendőlése. Az Úr Jézus maga mondta, hogy amiként Jónás jel volt a ninibeieknek, ő is ugyanúgy jelként mutatkozik be nemzedékének a halálból való feltámadása által. Jónás könyve nem a halról szóló történet. A könyv igazán zavarba ejti a vele ellenkező világot, amely nagy ügyet csinál abból, hogy milyen nehéz elhinni a könyv tartalmát. Ez a könyv egy embernek a képe, aki visszatért a biztos halálból, és egy trónról szól, amelyen a megöletett bárány látható. Ez a bárány a feltámadt bárány, és a Krisztust elutasító világ egy napon majd kiállt a hegyeknek: essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a bárány haragja elől. Jelenések könyve, 6. rész, 16. vers. Olykor e rövid füzet irodalmi szépségei elvesznek a mohó kritikusok által teremtett zűrzavarban. Jó tehát, ha visszaidézzük Charles Reedy, angol irodalomkritikust és írót, aki tisztelettel adózva ezt írta a könyvről: Jónás története a leggyönyörűbb történet, amit valaha ilyen tömören megírtak. Jó, ha szemünk előtt tartjuk, hogy egy irodalmi ékszer és nem egy halról szóló történetet látunk magunk előtt. Egy másik kiemelkedő pont, amit hangoztatni akarok, hogy nem a hal a főhőse a történetnek, és a hal még csak nem is a fő bajkeverő a történetben. Ez a könyv nem is a halról szól, jól lehet a hal nagyon fontos eszközzé vált. A fő nehézség a megfelelő szemlélet követése. A hal pusztán ablakdísz és körítés. Minden színdarabban vannak kellékek és színfalak. Az egyáltalán nem számít, hogy Hamletet fekete, vörös, kék vagy fehér háttér előtt játsszák, az egyáltalán nem lényeges. Jónás történetében a hal többek között csak a kellék, és nem a főszereplő öltözőjét foglalja el. Ahogy Dr. G. Campbell Morgan mondja, a Biblia bármelyik könyvét vesszük elő, különbséget kell tennünk a

0: lényegesek és a véletlenek között. Jónás könyvében a véletlen a hal, a növény, a keleti szél, a hajó, sőt még Ninive is. Itt a lényeges Jahve és Jónás, Isten és az ember, és a könyv éppen erről szól. A konzervatív tudósok Jónás könyve írásának idejét Krisztus előtt 745-re teszik, és állítják, hogy az eset körülbelül akkor ment végbe. Egyesek egészen a Krisztus előtti 860. év közelébe helyezik a történetet. Megítélésem szerint úgy tűnik, hogy a legjobb, ha Krisztus előtt 800 és 750 közé dátumozzuk a könyv írását. A történészek úgy ismerik azt a korszakot, mint amikor Ninive, amelyet Nimród alapított, az aranykorát élte, és amikor az asszír nemzet a maga korának nagy világhatalma volt. Azt a népet Krisztus előtt 606-ban pusztították el. Herodotos, a nagy görög történetíró idejében Nimród városa már nem létezett. Amikor Xenofón elment a város mellett, akkor ott néptelen romokat talált, de bizonyságot tett arról, hogy a falak még álltak, és 50 méter magasra emelkedtek. A történészek most úgy becsülik, hogy a falak körülbelül 30 méter magasak, és 12 méter szélesek lehettek. Ninive hatalmas város volt, ahogy róla ez a följegyzés is mondja. Jónás könyvének rövidsége miatt a felszínes olvasó arra a következtetésre juthat, hogy semmi különösen jelentőségteljes nincs benne, csak a Jónást elnyelő halról szóló leírás. A nagy halat Kétosznak nevezi a görög szöveg, ami nagy tengeri szörnyet jelent. Jól lehet, az lehetett cápa is, de nem gondolom, hogy az volt, mert a Szentírás azt mondja, hogy egy különös hal nyelte el Jónást. Jónás könyve 4 nagyon rövid fejezetből áll, és csak alig kétszerte hosszabb, mint Abdiás könyve, amely az Ószövetség legrövidebb munkája. Rövidsége miatt könnyen átsiklunk fölötte, azonban ezeket a kis könyveket nem volna szabad kis prófétáknak neveznünk, mert mindegyik olyan, mint egy kis atombomba. Óriási erő van bennük, és beleillenek Isten programjába. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy Jónás próféta könyve is belekerült a Bibliába, és ezt Jézus Krisztus idézte tanításai folyamán. Segíts, hogy higgyek a te szabadban, higgyek abban, amit az Úr Jézus Krisztus mondott, és a hit által életem legyen benned. Amen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Isten iskolájában járva lehet megtanulni mindazt, amit e világi egyetemeken bármilyen kiváló pedagógiában lehetetlen elsajátítani. Íme ezt láthatjuk a Bibliában már a Teremtés könyvétől végig, a Jelenések utolsó mondatáig. Isten iskolájában tanulta meg Mózes Isten csodálatos szabadításának tervét, ami majd az Úr Jézus általi minden bűn rabságából a szabadítást hozta el, és véghez viszi minden megtérő, megváltott ember életében. Isten iskolájában tanulták meg a proféták Isten sokféle üzenetének közvetítését az egy személy, vagy mint többes számban lévő emberek felé. Ebben a csodálatos iskolában hallották és tanulták meg az egyszerű halászok, a tanítványok, az emberek halászását a bűnök tengeréből. A mesteriskolájában tudjuk magunkévá tenni, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Ebben az iskolában tanulta meg Saulus mindazt, amit bármilyen iskolában nem tanulhatott, hogy ami azelőtt nyeresége volt, az a Krisztus Jézusban kapott megváltott élet szempontjából kár és szemétnek ítélt. Kész volt ezért a gazdagságért vállalni a mártiromságot, és sok millió megváltott is hasonlóképpen. Végül Isten iskolájában lehet megtanulni, hogy ki is vagyok, és kicsoda Isten, honnan jöttem, hova tartok, hogy ő szerető, de igazságos, hogy szereti a bűnöst, de gyűlöli a bűnt. Nála őtőle tanulhattam meg, mi a bűnbánat, valamint a bűnbocsánat, ezért ő tud képessé tenni a megbocsátásra is kivétel nélkül. Hosszú életem folyamán aranybetűkkel szeretném szívembe írni mindazt a megszámlálhatatlan jót, áldást, melyeket Istenem és drága megváltóm, mesterem iskolájában, mint méltatlan, de kegyelme által megigazult bűnösként állhatok színe előtt. Zsigmond Erdélyből.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Június 25-e. Milyen a derék férj? Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Efézusi levél 5. fejezet 25. vers. Mit várhat a keresztény feleség a férjétől? Elsősorban annak szellemi életére figyel, nem pedig külső megjelenésére. Legyen Isten embere, aki elsősorban Isten országát és az ő igazságát keresi. Életének célja az Úr szolgálata és a felelősség hordozása a helyi gyülekezetben és otthon. Legyen a család papja, aki gondoskodik az imádságról és Biblia tanulmányozásról, legyen a hívő ember példaképe. Ez a férfi elfogadja Istentől kapott helyzetét, mint a ház feje, de nem zsarnok. Szereti feleségét, és ezáltal eléri készséges engedelmességét, anélkül, hogy ki kellene követelnie. Tapintatos feleségével szemben, és mindenkor tisztelettel viseltetik iránta. Hűséges, megértő, türelmes, kedves, figyelmes, előzékeny és vidám. Az eszményi férj jó kenyérkereső, aki hivatásában is szorgalmas és gondos, de nem a pénzt tekinti a legfontosabbnak, nem kapzsi. Szereti gyermekeit, neveli őket, nem sajnálja a velük töltött időt, közös vállalkozásokat tervez velük, jó példakép számukra, és minden egyes gyermekére külön-külön figyelmet fordít. Vendégszerető, ajtaja tárva az Úr szolgái előtt, minden keresztjén előtt, és a meg nem tértek előtt is. Mindig jó a kapcsolata a feleségével és családjával. Megérti és elfogadja azok gyöngeségeit is, nem ró fel azonnal minden hibát. Közössége van velük szellemi síkon is. Amikor valami helytelen dolgot cselekszik vagy mond, azonnal elismeri hibáját és bocsánatot kér. Mindig nyitott családjának kívánságai és javaslatai számára. Rendkívül fontos, hogy meg tudja őrizni szellemi és lelki egyensúlyát, amikor a felesége levert. Kívánalmak még! Külső megjelenésében legyen tiszta és rendes, legyen önzetlen, becsülete, szelíd, megbízható, nagylelkű és megértő. Legyen humora, és ne legyen zúgolódó és elégedetlenkedő. Kevés olyan férfi van, ha ugyan egyáltalán van ilyen, akiben mindezek a tulajdonságok megvannak, és nem is reális mindezt egyszer elvárni. Az asszony legyen hálás azokért a tulajdonságokért, amelyek már megvannak, és legyen szeretetteljesen segítségül férjének abban, hogy további pozitív jellemvonások fejlődjenek ki benne.

0: Kerekkuckó.
1: A család bemutatkozik. Zinger papa orvos. Az idegenek doktor úrnak szólítják. Zinger mama, a 13 éves Anett, a 10 éves Klaus és 9 éves hugocskájuk, Sabine. Éppen ebédelnek. A desszertkanalakkal folytatott serénykedés lassan véget ér. Zinger papa feláll, hogy a kis asztalkáról elhozza a Bibliát. Ünnepélyesen visszatér a helyére, amikor észreveszi, hogy Anett halk léptekkel eltűnik a bezáródó ajtó mögött. Mi van Anettével? Kérdi. A sok házi feladatáról mormolászott valamit, tájékoztatja mama. Papa szemöldökét elgondolkodva húzza magasra. Közben Klaus szolgálatkészen megragadja az üres húsos tálat, hogy kivigye a konyhába, hogy ő se térjen vissza a szobába. Ez már egyenesen bosszantó, szól papa felháborodva. Minden nap ugyanazok a lógósok. Gyermekeinkkel tulajdonképpen mi történt? Amikor áhítatra készülünk, mindig eltűnnek. Rövidesen mindenki a helyére ül. De Zinger mamának van egy ötlete. Az áhítatók kissé hosszúak, és gyermekek részére sokszor nem könnyen érthetőek. Programváltozást javasolnék. Mi lenne akkor, ha a Bibliából esetenként csak egy verset olvasnánk el, de azt kívülről megtanulnánk? Másnap kiderülne, kinek van a legjobb emlékező tehetsége. Így Isten szavának jobban engedelmeskednénk, mert megvan írva, szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. A gyerekek most már lelkesedéssel hallgatják az igét, és versengenek, hogy ki emlékszik arra a legjobban. Szüleikkel együtt szívesen elmélkednek a versről, és azt is kitalálják, hogyan lehet azt a hétköznapokon a legjobban alkalmazni. Majd kérik az Úr Jézust, hogy ebben legyen segítségükre. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. 119. Zsoltár, 11. vers.

Isten igéjét János apostol mennyei jelenésekről írt könyve 12. részének az első 6 verséből olvasom. A jelenések könyve 12. részének első 6 versében, és még majd a 9. így szól Isten igéje. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen, egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig 12 csillagból álló korona, várandós volt, és vajúdva, szüléstől gyötörődve kiáltozott. Feltűnt egy másik jel is az égen, íme egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és a 7 fején 7 diadém, farka magával sodolta az ég csillagainak 1/3-át, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja a gyermekét. Az asszony fiú gyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához, az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják 1260 napig. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Kedves testvéreim, hetekkel ezelőtt kezdtük tanulmányozni a jelenések könyvét, és Isten segítségét kérve próbáljuk most folytatni ott, ahol abba hagytuk. Az első 11 fejezetből láttuk, hogy az élő Isten változatlanul gazdája ennek a világnak, amit ő teremtett. Kezében tartja a történelem irányítását, és nagy szeretettel és isteni teljhatalommal viszi azt célja felé. Ugyanakkor láttuk azt is, hogy az ember, aki föllázadt Isten ellen, és megpróbálja a lehetetlent, hogy Isten nélkül váljék emberré, milyen messze sodoródott tőle, és milyen sok bajt zúdított lázadásával saját fejére. Isten azonban mindent megtett és megtesz azért, hogy a végzetes helyzetbe került ember visszataláljon teremtő Istenéhez, értelmesen töltse el ezt a néhány évtizedet itt a földön, és Jézus Krisztus érdeméért örök életet kapjanak azok, akik hisznek ő benne. Az első 11 fejezet summásan erről tett bizonyosakká bennünket. A 12. és 13. fejezet pedig arról szól, hogy ki az, aki mindent elkövet annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy az Istentől elszakadt ember visszataláljon Urához, és újra emberi életet tudjon élni. Olyan jó, hogy a Biblia erről is szól, hiszen ha valaki nem tudja, hogy ki a legfőbb ellensége és mi annak a szándéka, nem tud védekezni ellene. Azt olvastuk itt a 12. fejezet elején, hogy egy asszony gyermeket vár, és egy szörnyű sárkány ott áll előtte, hogy felfalja a gyermekét, mihelyt az megszületik. Ki ez az asszony, és ki ez a sárkány? Sokáig azt gondolták, hogy ez az asszony nem lehet más, mint Mária, hiszen ő szülte meg Jézust. Csak hogy az a kép, amit az evangéliumok Máriáról festenek, egészen más, mint az, amiről itt olvastunk. És a Biblia nem mond ellent önmagának. Az evangéliumokból megismert Mária mélyen alázatos ember, aki önmagát az Isten szolgálójának nevezi, és mindenben az ő igéje szerint akar eljárni. Ez a napba öltözött, diadémos asszony semmiképpen nem egyezik az igazi Máriával. Ez az asszony tehát nem lehet Mária. Aztán voltak, s vannak ma is, akik azt mondják, hogy ez az asszony Izrael népét jelképezi, hiszen Izraelből támadt a messiás. Itt azonban az nem stimmel,
hogy Izrael nem tekintette messiásnak a názáreti Jézust, és az első század végén, amikor a jelenések könyve íródott, üldözte Jézus Krisztus tanítványait. Ez az asszony tehát nem jelképezheti Izraelt sem. Legjobb, ha engedjük, hogy a Biblia önmagát magyarázza. Nem kell nekünk találgatnunk, meg ötletelnünk. A Szentírás megvilágosítja azokat a kijelentéseket, amik benne olvashatók. És a vitát ennek a fejezetnek az utolsó verse, a 17. vers dönti el, ahol ezt olvassuk. Megharagudott a sárkány az asszonya, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele. Ennek az asszonynak az utódai tehát azok, akiknél megvan a Jézusról való bizonyságtétel. Akik tehát hisznek Jézus Krisztusban, akik vállalták őt akkor a keresztény üldözés idején is, és vállalják őt azóta is. Kik azok, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele? A Jézusban hívők közössége, ahogy a hiszek egyben mondjuk, a szentek közössége, az igazi egyház. Ez az asszony tehát, akiről itt olvasunk, az igazi egyházat, ahogy olykor mondani szokták, a lelki Izraelt jelképezi. Azoknak a közösségéről van itt szó, akik Jézus Krisztust követik, benne hisznek. Az asszony, akiről itt szó van, az anya szent egyház, az egyház, a hívők közössége. És ki a sárkány? Azt olvastuk itt kicsit később a 9. versben, hogy levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget. A Szentírás felsorolja itt a sátán összes nevét, ahogyan a Biblia említi őt. És úgy ír róla, mint aki személyes szellemi hatalom, aki angyal volt, de föllázadt Isten ellen, vele együtt föllázadt az angyaloknak egy része, és mivel Isten mérhetetlenül hatalmasabb, mint ők, hiszen ő a teremtő, levetette őket a mennyből, kizárta őket a mennyei világból, és azóta ez a sötét szellemi hatalom a földön, az emberek között végzi romboló munkáját. Célja az, hogy szembeállítsa az embert Istennel, szembeállítsa egyik embert a másikkal, még a legmeghittebb közösségekben, például a házasságban is, sőt, képes egy emberen belül is hasadást, szakadást, skizoid állapotot előidézni. Mindig a szakítás, a szétdobálás, a rombolás, a pusztítás a célja. Még Jézust is megpróbálta szembeállítani mennyei atyával, és letéríteni az engedelmesség útjáról. Jézus azonban mérhetetlenül hatalmasabb, mint ő, visszaverte a támadását, sőt azt olvassuk, hogy a kereszten, amikor elvégezte a helyettünk bemutatott helyettes áldozatot, elégtételt, legyőzte az ördögöt. Így olvasol a Kolossei levélben, diadalt aratott rajta, és bátran mutogatta, mint legyőzött ellenséget. Mi tudjuk, hogy a mi legfőbb ellenségünk legyőzött ellenség. Így is sokat tud még ártani nekünk, de aki Jézus Krisztussal szövetségben van, az védve van. Tehát nem két egyenlő hatalom párharca, amiről a Biblia beszél. A sátán, mint teremtmény, mindenképpen kisebb Istennél, Jézusnál. Isten egyelőre még megengedi, hogy tevékenykedjen, de a sorsa megpecsételődött, büntetése készen van. Nagyon summásan ennyit tudhatunk a Szentírásból, arról a szörnyű sárkányról, aki az ősi kígyó, aki az ördög, aki a sátán. És a 13. fejezet arról szól,
hogy a sátán sok mindenben igyekszik utánozni Istent, már csak azért is, hogy a tudatlanokat megtévessze, egyebek közt abban is, hogy a Szent Háromsághoz hasonlóan egy ördögi hármasságot hozott létre. A 13. fejezetben, csak azt nem olvastam föl, otthon remélem, hogy elolvassuk, van szó két vadállatról, az egyik a tengerből jön elő, a másik a földből bújik elő. Az előbbi az, akinek a sárkány átadja a hatalmát, ezzel az ördögi hatalommal csodákat is tud tenni, benne koncentrálódik minden ördögi gonoszság és hatalom, egy ember személyében, mint egy testet ölt, inkarnálódik a sátán, mint szellemi hatalom, ő az Antikrisztus, aki különösen az utolsó időkben, a Krisztus visszajövetelét közvetlenül megelőző időszakban sokat állt majd a hívőknek. A földből előjövő vadállat pedig az úgynevezett hamis proféta, a sátánnak és az Antikrisztusnak a fő ideológusa, akinek a célja, hogy megtévesszen mindenkit, akit csak lehet. Akár Bibliával a kezében is előáll, és hirdeti a maga tévtanításait, hogy megtévessze azokat, akik nem ismerik igazán a Szentírást. Azt akarja, hogy az emberek higgyenek az ördögnek, és ne higgyenek Istennek. Jézus így jellemezte, két tulajdonsága, két legfőbb tulajdonsága van, ember ölő és hazug. Célja az ember elpusztítása minden lehető módon, eszköze a hazugság annak minden fajtájával. Kettős jelentése van, mind az Antikrisztus, mind a hamis proféta személyének. A Jelenések könyvének az első olvasói a leírás alapján könnyen gondolhattak valamelyik akkori római császára is. De mindkét személy a végidőknek, az utolsó időknek a szörny alakja, akik akkor valóságos személyként megjelennek majd, és sokat ártanak az embereknek. Azt olvassuk, hogy csodákat is tesznek, a csodáik láttán az emberek elkezdik imádni Isten helyett a sátánt, a sátán ezért elpecsételi magának őket, megjelöli őket, és lesz olyan idő, amikor az ördögi jel az embereken nem csak előnyöket jelent, hanem csak azok élhetnek bizonyos jogokkal, akik behódoltak az ördögnek, és imádták őt. Ennek a fejezetnek a végén olvasunk a 666-os számról, amiről rengeteg fantazmagória szállunk a levegőben, mindenki a maga elképzelése szerint mond valami ostobaságot. Egész egyszerűen arról van szó, hogy az ókori nyelvekben, így a latinban is, a betűknek számértéke is volt. Tehát, ha valakinek a nevében szereplő betűk számértékét összeadták, akkor kijött egy szám. A pompéi ásatásoknál például találtak egy ilyen feliratot, akkor is írogattak már falra emberek, szeretem azt, akinek a száma 545. Ugyanilyen ez a 666 is, csak hogy többféle névben szereplő betűk számértékének az összege lehet 666. Éppen ezért teljesen fölösleges találgatni, hogy ez kinek a személyére utalhat, és még inkább fölösleges, sőt káros magunknak behelyettesíteni, vagy valakit odaképzelni. Az akkori olvasók valószínűleg tudták, hogy kiről van szó, ez a mi számunkra ma már homályos. Abból viszont semmi nem homályos, ami a Jelenések könyvében, mint Isten igéjében a mi javunkra és a mi hitünk erősödésére le van írva. Éppen ezért ebből a két fejezetből azt a nagyon komoly figyelmeztetést gondoljuk meg és vigyük magunkkal, amiről igen sokan elfeledkeznek, és ebből a tudatlanságból mérhetetlen sok kár származik, hogy létezik és működik ma is ezen a világon egy sötét szellemi hatalom,
amelyik emberellenes, életellenes, amelyik igyekszik észrevétlenül, nagyon rafináltan, ravasz módon hatása alá keríteni tömegeket, és a célja mindig az, hogy tönkretegyen minket, elszakítson Istentől, vagy megakadályozza azt, hogy Istentől távol élő emberek oda találjanak hozzá. És nagyon találó és nagyon mai, ha tetszik, modern ez a kép, amit itt olvastunk, a maga teljes szörnyűségében is, hogy odaáll a szülőasszony elé, hogy mihelyt világra jön egy új élet, azt felfalja. A sátánnak ma is az a célja, hogy lehetőleg ne fogadjon meg új élet, ha megfogant, ne jöjjön a világra, ha pedig a világra jött, akkor majd ő gondoskodik arról, hogyan kell elpusztítani. És óvodás koruktól kezdve igyekszik a gyermekeinket hatása alá keríteni, megfertőzni, meg ne ismerjék a megváltó Krisztust, ha hallanak róla, komolyan ne vegyék, amit hallottak, ha felnőtté válnak, tartsák magukat nagyon okosaknak, és kételkedjenek mindabban, amit Isten mondott, ugyanazt csinálja, amit a Biblia első lapjain olvasunk, amikor az első embertől azt kérdezi, hogy csak ugyan azt mondta-e az Isten, és akkor mond egy nagy hazugságot. Ez a csak ugyan, ami az Isten kijelentő mondatai után egy odagörbített kérdőjelet jelent, ez az ő módszere, ezzel kezdődik, aztán a kérdőjel kiegyenesedik és felkiáltó jellé válik, és tagadás lesz belőle, hogy nem igaz, amit az Isten nektek mondott. Pontosan ugyanez a módszere ma is, és sajnos nagyon sokan esnek áldozatul. Mert sokan nem ismerik azt, amit a Szentírás, ami ős ellenségünkről mond, vagy pedig nem veszik komolyan. Áthatja ez a démoni szellemiség az egész világot, árad a médiából, hiszékeny emberek pedig hódolnak neki. Nagyon sokan egyszerűen tagadják, hogy van ördög, ugyanúgy, mint ahogy tagadják Isten létét is. Vagy a filozofálása hajlamosak azt mondják, hogy az ördög a gonosznak a megszemélyesítése, nem valóságos személy, hanem personifikáció. Megszemélyesíti az ember azt a sok rosszat, amit maga körül lát. Vagy, ami a legfrissebb divat, hogy átfestik az ördögöt. Az ellenségünkből lesz kedves Süsü nevű gyerekfigura a filmekben, akivel lehet barátkozni, aki még segíteni is akar. Vagy, mint a németországi egyik Kirchentagon történt, hogy a nagy egyházi napok emblémáján egy fehér ördög és Jézus Krisztus ölelkezik. Iszonyatos, ige ellenes sötétség, tudatlanság és istenkáromlás van ezek mögött, az elképzelések mögött. Mert az ördög nagyon ügyesen álcázza magát. A Szentírásra hivatkozva előadja magát, mint teológus. Áltudományos hazugságokat hirdetve megjelenik, mint természettudós. Melyik korban mi adható el legjobban? És legfőképpen segítséget kínál mindig. Hát Évának is segítséget kínált, nem? Ha rám hallgattok, olyanok lesztek, mint az Isten. Hát mi rossz van abban? És éppen ezt nem vette észre az ember, hogy ez mindenestül rossz. Nekem az embernek nem olyannak kell lennem, mint az Isten. Nekem embernek kell lennem. A szó igazi értelmében. Az Isten pedig Isten, és én, mint ember, azért vagyok, hogy az Istent istenítsem és dicsőítsem. És ne én akarjak istenkedni. Ezt nem vették észre, és ezért mentek bele ott a csapdába. Ezért van nagy szükség éberségre. Jézus Krisztus nagyon sokszor bátorította az övéit. Legyetek éberek, legyetek józanok. Egy helyen a Gecsemáné kertben azt mondja a tanítványoknak, hogy legyetek éberek és imádkozzatok, és ne menjetek bele a kísértésekbe. Föl lehet ismerni a kísértést, és ki lehet kerülni. És aki tudja, hogy a kísértő legyőzött ellenség, és a győztes Krisztussal van közösségben,
annak el van készítve a győzelem. Nagyon megejtő azonban, hogy sikert ígér a sátán mindig. A betegeknek gyógyulást. Sikert, pénzt, megtudhatom a jövőmet. És aki elfogad tőle bármilyen segítséget, annak utána benyújtja a számlát. És félelmesen nagy árat fizetnek azok az emberek, akik az ő áldozatai lesznek. Mert a sátánra ma is az jellemző, testvérek, ami itt a Szentírásban megvan írva. Érdemes ezeket a kifejezéseket kigyűjteni a 12. és 13. fejezetből. Üldözi, háborút indít, vádol, megtéveszt, összezavar, egymásnak ugraszt, Isten káromló beszédeket mond, felfalja, elpusztítja. Ez ő. Úgy, ahogy Jézus summázta, hogy emberölő és hazug. Valóban nagy szükségünk van éberségre. Ki van védve? A mi erőnk kevés ahhoz, hogy egy ilyen nagy ellenséggel szemben fölvegyük a harcot a győzelem reménységben. Egy valaki erősebb nála. A Lukács evangéliumában van Jézusnak egy rövid példázata, amelyikben arról tanít, hogy amikor az erős fegyveres, így mondja, őrzi az ő palotáját, biztonságban van. De amikor eljön a nála erősebb, elveszi a fegyvereit és kiszabadítja a fogjait. Ezt, hogy nála erősebb, pirossal aláhúztam a Bibliámban már régen. Egyedül Jézus erősebb nála, de ő erősebb, mert ő le is győzte. És aki Jézus Krisztussal szoros közösségben, szövetségben él, az az erősebbel szövetségben biztonságban van. Ezért olyan nagyon kedves bátorítás a 461. énekünk, amelyik egyebek között azt mondja nagyon őszintén, hogy az én erőm kicsiny, a bűn erős nagyon, de te tudsz s akarsz segíteni, hát segíts bajomon. Én az erősebbnél erősebbel szövetkezhetem, és ez a kegyelem, hogy az Úr Jézus önmagát ajánlja föl, a benne való elrejtettséget, a vele való közösséget. Aki pedig már áldozatul esett ennek az ördögi hatalomnak akármilyen formában, bizonyos lehet abban, hogy van ebből a rabságból szabadulás. De csak az erősebb, egyedül az Isten fia, a dicsőséges Jézus Krisztus tud adni szabadulást minden démoni hatás és ördögi megkötözöttség rabságából. Áldom az Istent, hogy engem is kiszabadított, és sokaknak a szabadulását láthattam. Nincs más eredményes út, sokféle próbálkozás van, jó tanács, meg olvassál vidám regényeket, meg szedjél nyugtatókat, meg menjél környezetváltozásra, ezek mind kedves dolgok, de szabadulást csak a szabadító tud adni. És egyedül Jézusról olvassuk azt, hogy azért jött az emberfia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Az egyes ember életében is, a világ életében is. Éppen ezért nekünk is az a fontos, amire a Szentlélek János apostolon keresztül a Jelenések könyvének a címzetjeit bátorította, hogy Jézushoz ragaszkodjatok, benne bízzatok, neki higgyetek, tőle kérjetek segítséget, és csak tőle, mert ő általában még többet is ad, mint amennyit kértek, és ő nem nyújtja be utána a számlát. Ő szeretetből segít, és mindig, ami javunkat munkálja. Azt pedig vegyük komolyan, hogy két úrnak szolgálni nem lehet. Vagy az egyik előtt hajol meg az ember, és annak szolgál, vagy a másik előtt. Tudatos szakítás mindennel, ami démoni eredetű, az életünkben és körülöttünk, és tudatos nyitás Jézus Krisztus előtt. És ebben a démonizálódó korban, amiben élünk, akkor lesz igazi védettségben, biztonságban az életünk. Erre vonatkozik az, ami a Jelenések könyvében olyan gyakran ismétlődik, hogy aki győz, és utána mindig valamilyen nagy ígéret következik. Aki győz, aki tudnélik kész legyőzni,
az Istennel szembeni ellenállást magában, kész legyőzni a maga lustaságát, kételjeit, aki bizonyosra veszi azt, hogy Jézus győzött, és az ő Golgotán aratott győzelme hitáltal mindazoké, akik ő benne hisznek. Ezek az emberek a náluknál nagyobb ellenséggel szemben is győzelmet arathatnak. Aki győz, mondja Jézus egy helyen, megadom annak, hogy üljön az én királyi székembe velem, amint én is győztem, és ültem az én atyám királyi székébe. Akármilyen szörnyűségeket olvasunk is ebben a két fejezetben, ami egyébként a Szentírásnak talán a legsötétebb fejezete, ez a 13., meg az 1 Mózes 3, a bűnbeesés története. Tehát akármilyen szörnyűségeket olvasunk is itt, nekünk nagy békességünk, reménységünk, bizonyosságunk lehet abban, hogy aki minket a legjobban szeret, az legyőzte a legnagyobb ellenségünket. De nélküle mi is ki vagyunk szolgáltatva ennek a legyőzött ellenségnek is. Csak Jézussal szoros közösségben van biztonságban a hívő, de ott biztonságban van. Amen.

0: Igen, morzsák.
1: Napról napra, dr. Vernon McGee-vel.
2: Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Reá, hallgassatok! Máté evangéliuma, 17. fejezet, 5. vers. Ez az atya bizonságtétele Jézusról, a fiúról. Jézus a végső tekintély a kinyilatkoztatás kérdéseiben. Amit Mózes, Illés és a proféták mondtak, az mind csodálatos. A zsidókhoz írt levél írója mondja, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. A fiú eljött a földre, mint Isten utolsó kinyilatkoztatása az embernek. Ezt nagyon fontos megérteni. Jézus nem egy nagy tanító volt, hanem a mindenható, teremtő Isten szeretett fia. Nem kevesebb ennél. Most figyeljük meg az atya fenyből, amely azt mondta, hogy Isten gyönyörködik benned. Nekem ezt még sohasem mondta. Valójában sohasem mondta senkinek, csak a fiúnak. Az Úr Jézus az egyetlen, akiben valaha is gyönyörködött az atya. Sohasem juthatunk Isten jelenlétébe, amíg nem hiszünk Krisztusban. Ha elfogadjuk Krisztust, mint megváltónkat, akkor a hívők közösségébe kerülünk. Krisztus az egyetlen, akiben Isten gyönyörködött, és minket ő benne, mint szeretett fiúban fogad el Isten. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk, keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Barátom, megfigyelted? A tanítványokat nagy félelem fogta el. Jézus hozzájuk ment, megérintette és megszólította őket, majd feltekintve őt látták. Akarsz-e valami jó mottót az életednek? Azt ajánlom, hogy ezt a két szót válaszd. Egyedül Jézus. Ő az egyetlen hatalom. Ő az egyetlen, akit látnunk kell, amikor feltekintünk. Ő az, aki megszólít minket, el tudja venni a félelmeinket, és kézen fogva vezet az életünkben.
1: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
0: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
3: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva.

0: A lelki posta műsora következik.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Öröm a számunkra, hogy egyre többen ránk találnak, és hogy a Szentendrei és a Budapesti Rádió ultrarövid hullámú adóin is rendszeresen elhangoznak műsoraink. Természetesen nagy szükségünk van az imádságokra, hiszen a mindennapi munkát csak akkor tudjuk elvégezni, ha Isten erejét igénybe vesszük. Hálásak vagyunk azért is, mert mindig kirendeli Isten a szükséges anyagiakat. Ez különös kegyelem, hiszen elsősorban hallgatóink, illetve olvasóink támogatásait tudjuk használni.

0: használni. Ezúton is köszönjük, hogy az év első 4 hónapjában néhány új név is megjelent az adományozók listáján. A mai első levél Szerbiából érkezett, s kitűnően illeszkedik a pályázat témakörébe.
1: Gyermekkorom városában volt folyó és patak, meg nagy park, ami az erdő megmaradt része volt. Nagyon szerettem egyedül kóborolni a folyóparton és az erdőben is. Olyan megnyugtató volt. A szombati nap nálunk igen mozgalmas volt. Mama főzött vasárnapra, készítette ruháinkat, hogy vasárnap reggel ne legyen kapkodás, és nyugodtan várjuk a testvéreket Isten tiszteletre. Egy ilyen szombaton történt. Mama reggel segített apának a műhelyben, aki cukrász volt. A műhely nagy volt, mert sok helyet foglaltak el a csokoládégépek és a sütőkemencék, ugyanis a helyszínen dolgozta fel a gépekkel a kakaóbabot. A sütőkemencéket minden szombaton át kellett meszelni. Ehhez apa előhozta az edényt a mész oltására, észrevette, hogy nincs elég víz, és elküldte a segédet vízért. Mivel a segéd késlekedett, apa merített a fagylalgép vizéből. De ahogy apa ráöntötte a sós vizet, a mész robbant, és mivel le volt hajolva, édesapám, az éppen oltandó mész a szemébe fröccsent. Anyát a hátán találta el a forró mészkődarab, a csontig kiégette. Édesanyám a segédre bízva a műhelyt hazavezette az égőszemű megvakult apánkat. Befüggönyözte a szobát, mert apa semmilyen fényt nem tudott elviselni. Én ekkor már 10 éves voltam, abban leltem nyugalmamat, hogy apa ezt megbeszéli az úrral. Apa el is mondta, imádkozott, és elmondta az úrnak, hogy így is szolgálni fogja. Mama viszont pár napig perlekedett az úrral, mit fog ő csinálni egy vak emberrel és 6 gyerekkel. Másnap, vasárnap az egész kis gyülekezet imádkozott apáért és az egész családunkért. Apa nem tudott kijönni az elsötétített szobából, nagyon égtek, fájtak a szemei. Hétfőn reggel azt mondta anya, menjenek el a szemorvoshoz. Az orvos azt mondta, semmi remény, megégtek a vérerecskék. Talán 5 fillér remény van a bal szemnél. Adott cseppeket, amelyet apa nem tudott használni, mert nagyon csípték a szemét. Anya ekkor ösztönösen tejet savanyított egy csöpp ecettel, és azzal borogatta apa szemét. Viszont ekkorra már ő is kimondta az úr előtt, vállalja a feladatot. És apa szemei gyógyulni kezdtek. Csütörtökön örömmel újságolta, hogy már el tud viselni egy kis fényt. Vasárnap már együtt imádkozott a gyülekezettel. Mama ismét azt ajánlotta, menjenek el újra a szemorvoshoz, hogy dicsőséget adhassanak együtt az úrnak. Mikor az orvos belenézett, apám szemébe felkiáltott. Magának ördögi szerencséje van. Megindult a vér az erecskékben. Nem. Nekem nem ördögi szerencsém van, szólt édesapám, hanem van egy másik orvosom is. Kicsoda? Kérdezte az orvos sértődötten. A názáreti Jézus, vallotta meg apa. Ne beszéljen szamárságokat, mondta az egyébként héber származású orvos. Tudtuk, hogy a teljes borogatás olyan volt édesapámnak, mint a sár, amelyet az Úr Jézus rákent a vak szemére. Édesapám aztán élete végéig jól látott. Sok igét hirdetett, nem csak Vajdaságban, de az egész nagy Jugoszlávia távolabbi gyülekezeteiben is. Igen, én úgy értettem akkor, és később is, hogy különös baráti viszonyban van az Úrral. Nem csoda, hogy erre vágytam én is. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Tenger takarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan. Mint titkos bánya mélyében formálja terveit, de biztos kézzel hozza föl mi most még rejtveit. Eszter, Szerbiából.
0: Köszönjük szépen a bizonyságtételt. Isten valóban nagyon kegyelmesen meghallgatta szerbiai levélírónk édesapjának és környezetének könyörgését.
1: Szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Tessék mondani, számít-e nekünk Isten igéje? Ez azért nagyon fontos,
2: Mert egy olyan időszakban élünk, amikor néhány dolog a környezetünkben kezd a nyakunkba borulni. Tessenek csak arra gondolni, Isten igéje azt mondja, hogy még mielőtt az Úr Jézus visszajön, elkezdődik az ítélet az Isten házán. És ez az ítélet az Isten házán, ez nem azt jelenti, hogy majd Isten valamiféle bírósági pert hirdet nyilvánosan, valahol Brüsszelben, vagy Budapesten, vagy Moszkvában, vagy New Yorkban, és ott angyalok fognak elkezdeni különleges dolgokat elmondani. Ez azt jelenti, hogy Isten házának a tagjai lelepleződnek, hogy azok a bűnök, amik takargatva voltak, amik leplezgetve voltak, azok egyszerre felszínre kerülnek. De hát miért jó ez az Istennek? Ez azért fontos kérdés, mert nagyon sokan arra számítanak, hogy mégiscsak mekkora szégyen lenne már, ha Isten leleplez dolgokat, ami mégiscsak az ő népében van, és hát inkább Isten is félrenéz és hallgat, nehogy már ilyen szégyenteljes dolgok kiderüljenek. Tessenek egészen nyugodtak lenni. Isten nem szokta félteni a saját tekintélyét. Mert hogy őt nem dicsőíti semmiféle hazugság, és nem attól lesz ő magasztosabb és dicsőbb, hogyha nem engedi, hogy kiderüljenek a saját embereiről, ha azok bűnben élnek. Tessék csak Ézsaiás prófétára gondolni. Az 5. fejezetben ezt olvasom. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Lehet azt mondani, hogy hát miről beszél Ézsaiás? Hát egy kisgyerek is látja, hogyha éjszaka van, vagy ha nappal. Hát nem lehet azt mondani a világosságra, hogy a sötétség, és a sötétségre, hogy világosság. Akkor most hagyjuk a kisgyerekeket, kedves nézői, kedves hallgatói. És nézzünk a saját szívünkbe. Hányszor próbáljuk eltusolni a sötét dolgokat, és úgy beszélni, minthogyha a sötét dolgok igazából nem is lennének azok. Hányszor hivatkozunk Istenre olyan dolgokban, amikor egy bűnt kell takargatni. Valaki parázna lett. Megcsalta a feleségét, cserben hagyta ezzel a gyermekeit, és aztán lelepleződik. És mi rá a reakció? Nagyon sokak részéről az, hogy hát minnyáján bűnösök vagyunk, nem szabad erről még csak beszélni sem, hát meg kell neki bocsátani. És ez nagyszerű. Ez egy nagyon szép válasz. És tessék mondani, akiknek szétdúlta a házasságát, azokkal mi lesz? És azokkal a gyerekekkel mi lesz? Akár több házasságban is, akik ettől a tettől egészen elképesztően megalázó helyzetbe kerültek. Mert hogy nem tudok tenni valamit úgy, hogy ne legyen benne érintett a közvetlen környezetem. Híre megy, emberek találkoznak, esetleg ujjal mutogatnak, és azzal, hogyha leplezzük a bűnt, ahelyett, hogy lelepleznénk és segítenénk meggyógyulni, azzal pont abban segítünk, hogy a bűn egyre mélyebbre terjedjen és egyre jobban elhatalmasodjon. Azt lehet mondani a keserűre, hogy édes, és az édesre, hogy keserű? Hát tessék kipróbálni, hogyha valaki összetudja keverni a mézet valami rettentő, keservesen keserű dologgal, akkor ott valami komoly ízlelési probléma van. De attól, hogy azt állítjuk egy keserű dologról, hogy az egyébként méz, attól az édes lesz. Ugyanilyenek a próbálkozásaink, még egyszer kell mondanom, amikor a bűnt próbáljuk leplezni, vagy kimozdatni. Már csak azért is, mert Isten nem fog szemet hújni, tessék csak nézni. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, akik hősök a borivásban, vitézek az italok keverésében, akik megvesztegetésért igaznak mondják a bűnös, de az igazak igazát elvitatják, azért, ahogyan a tarlót megemésztik a lángnyelvek, és azért, ahogyan a tarlót megemésztik a lángnyelvek, és a széna összeroskad a tűzben, úgy korhad el a gyöngyöket.